Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. Közel másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetése figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Majdnem másfél évszázados negatív rekordot döntött meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás. Pásztor Sándor vízügyi igazgató szerint Bihar, Arad és Hunyad megyében több mint 200 településen már csak korlátozottan működik a vízszolgáltatás. Már olyan települések is vannak, amelyekben lajtos kocsival szállítják az ivóvizet. Pásztor korábban azt nyilatkozta, hogy az idei rendkívül száraz tavasz miatt körülbelül 1 évnyi csapadék mennyiség hiányzik a vízgyűjtő területről. Tehát a helyzeten egy kiadós eső sem segítene. De nincs kilátás bő csapadékra. Jelen pillanatban egy hosszan elhúzódó csapadékmentes periódus állandósul. Igaz, hogy az elkövetkező 20 napban néhány liter esőt mutat az előrejelzés, de ez semmit nem segít a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy a mélypontot szeptember végén, október elején várják. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az unió szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: baby, I'm a
1: fireball.
2: Esik az eső, vagy éget a nap?
3: Egész nyáron
2: szóljon
1: a Plusz FM.
2: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki az energiaügyi államtitkár. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket. Főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, a szervezet képtelen megfelelően regenerálódni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna. A háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil, jelentette ki Christian Busoy, energiaügyi államtitkár. A szakember elmondta, a jelenleg elszórtan jelentkező áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Magyarázata szerint a régióban kialakult helyzet következménye lehet, különösen a magyarországi problémáknak, ahol a termelőkapacitás csak nem megfeleződött. Busoy azt is elmondta, hogy a szénerőművek, a gázerőművek napközben is délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent. A munkaügyi felügyelet a hőség miatt fokozza az ellenőrzéseket, főként azokra az ágazatokra fókuszálva, amelyekben a szabadban dolgozók ki vannak téve a rendkívül magas hőmérsékleti értékeknek. Az intézmény Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint ezen intézkedések célja a munkahelyi balesetek megelőzése és annak ellenőrzése, hogy a munkáltatók betartják-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére vonatkozó törvényben előírt intézkedéseket. A szélsőséges hőmérsékleti értékek munkahelyi kockázatot jelentenek, és konkrét megelőző intézkedéseket kell hozni kivédésükre. A dolgozók egészségének és biztonságának védelme minden munkáltató felelőssége, áll a felügyelet közleményében. A nappali csúcs hőmérsékletek mellett arra is érdemes odafigyelni, hogy ad-e enyhülést az éjszaka. Ha a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius fok alá, megjelennek a trópusi éjszakák, amikor az emberi szervezet képtelen rendesen kipihenni magát. Hívta fel a figyelmet egyik cikkében az Éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. Az írás szerint egyértelműen kimutatható, hogy a hőmérsékleti terhelés miatt az extrém magas hőmérsékletek komolyan terhelik a szervezetet. Az egészségügyi hatások kapcsán gyakran a nappali magas hőmérsékleteket emelik ki, és a rekordok és sokszor ezeket kíséri nagyobb figyelem. Viszont nem szabad megfeledkezni az éjszakai minimumértékek meghatározó szerepéről sem. Az éjjeli alvás során ugyanis az emberi test pihen, és ekkor kezd enyhülni a forró nap okozta stressz. De ha éjszaka is túl meleg van, ez a szükséges regenerálódás elmaradhat. Ennek következtében alvászavar, illetve szív- és érrendszerre ható stressz alakulhat ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát. A nagyváradi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította a romániai termelését a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Kartelezés miatt 42,1 millió lejre bírságolták az Agrana osztrák cukorgyártó óriás romániai lányvállalatát, írja a Profit.ro a versenytanács közleménye alapján. Ugyanazon vizsgálat eredményeként a Luxor nagykereskedelmi vállalatra 9,9 millió lej bírságot szabtak ki. A versenytanács megállapította, hogy az Agrana és a Luxor összehangolta az árait, közösen állapítva meg az utóbbi vállalat által alkalmazott árrést is. Az együttműködés célja az volt, hogy a piaci versenyhelyzetből fakadó szint fölött tartsa a cukor nagykereskedelmi árát Romániában. Az Agrana elismerte, hogy megsértette a versenytörvényt, ezért a bukaresti intézmény csökkentett értékű bírságot szabott ki rá. A bécsi székhelyű Agrana a legnagyobb cukorgyártó közép, kelet és délkelet Európában. Az osztrák vállalat két cukor és egy keményítő gyárat működtet Romániában. A 210 főt foglalkoztató cég tavalyi árbevétele 474 millió lej volt. A helyi és a romániai úszósport fejlődéséhez való hozzájárulása elismeréséül úszodát neveznek el Hermann Scherről. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén szavazta meg az erre vonatkozó határozat tervezetet. Ennek értelmében a város régi fedett úszodája viseli majd az egykori jeles sportoló és edző nevét. Az eddig Krisul néven ismert 1958-ban felavatott úszoda felújítása és korszerűsítése a múlt héten fejeződött be. Hermann Scher 1945-ben született a Szovjetunióban. Deresica bányán nevelkedett, és ott kezdett el úszni. Már juniorként országos bajnok lett 100 méter gyorson. Később pedig a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A hazai sporttörténetben elsőként úszott 56 másodperc alatti időt ezen a távon. Ez a 60-as években még kiemelkedőnek számított. 1969-től a nagyváradi Krisul Sportklub edzője lett. Kezei alatt pedig több generációnyi sportoló nevelkedett. Az energiaválság miatt augusztus 19-ig leállította romániai termelését a Dacia és a Ford, közölte Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem vezetett be korlátozást a nagyfogyasztók számára, csak önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket. A két autógyártó erre reagálva a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Bolozsán a bejelentés előtt több mint 80 nagyipari fogyasztó képviselőivel egyeztetett. A megbeszélésre azokat a vállalatokat hívták meg, amelyeknek az éves áramfogyasztása meghaladja az 50 ezer megawattórát. A kormány egyelőre nem rendelt el kötelező korlátozásokat, de azt kérte a cégektől, hogy főként a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban fogják vissza a fogyasztásukat.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, ébresztő föl, ne mondjatok csütörtököt, hiszen csütörtök van, azaz kispéntek, 2026. augusztus 6-a, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és elmúlt 6 úgy, hogy indul, ugye a Reggeli Plusz Light Edition, a mikrofonnál a stúdióban 8-ig a mai napon is keserű Tomi, várlak benneteket infókkal, témákkal, érdekességekkel, színes hírekkel, valamint slágerekkel és magyar kedvencekkel, úgyhogy rádiózzatok velem és ébredjünk együtt. Az első órában a sztárvilágból szállítom majd nektek a híreket. Szó lesz majd arról, hogy Christina Applegate, ugye az egy rémrendes család Kelly Bundy-a 4 hónap után végre valahára hazatérhetett a kórházból, illetve arról is beszámolok majd, hogy kisbolygót neveztek el Presser Gáborról. Jönnek a részletek hamarosan, most pedig akkor indulunk, jön Alex Warren és a Passenger. Szép reggelt nektek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

0: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok nektek még egyszer itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Reggeli Plusz Light Edition első órájában, ahol ugye a sztárvilágból is szállítok nektek híreket. Például Kelly Bundyval, a rémrendes család egykori sztárjával kapcsolatban. Kristen Applegate állapotáról végre biztató hírek érkeztek. A színésznőt közel 4 hónapnyi kórházi kezelés után kiengedték, és otthon folytathatja a felépülést. A beszámolók szerint március végén került be a Los Angeles-i kórházba, ahol folyamatos megfigyelés alatt állt. A kezelés pontos okát nem hozták nyilvánosságra, de Applegate 2021 óta küzd szklerózis multiplexel, és korábban többször beszélt arról, milyen súlyos, mindennapi nehézségeket okoz számára a betegség. Az egyik magazinnak nyilatkozó forrás szerint a színésznő már otthon van, és idézőjelben jól van, bár továbbra is komoly egészségügyi kihívásokkal él. A rajongóknak Instagramon üzent, megköszönte a támogatást, és azt írta, hogy minden nap egyre erősebb, és a gyógyulására koncentrál. Kristen Applegate az elmúlt években rendkívül nyíltan beszélt állapotáról. Memoáriában és podcastjében elmondta, hogy a betegség miatt sokszor napokig nem tud felkelni, és több mint 30-szor került kórházba. A mostani hír azért különösen fontos, mert a hosszú kezelés után végre stabilizálódni látszik az állapota. A legjobbakat kívánjuk neki természetesen, nagyon jó egészséget és mielőbbi felépülést és gyógyulást, javulást. Innen a messzi távolból küldjük neki az energiát, és nektek is küldöm természetesen a csütörtök reggelhez, a Pluszon slágerekkel és magyar kedvencekkel. Jön az egyik kedvenc formációm, ez a The Shapeshifters, a dal pedig az Incredible.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Helyben is járunk természetesen itt a Reggeli Pluszban, a Plusz FM-en. 20%-kal emelkedik a távhőára a Nagyváradon, miután a Városi Önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birt a polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére tovább sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként, miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Nyilván erről nem árt tudni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és nálunk is maradnak a legnagyobb kedvencek, erre itt a bizonyíték. Jó reggelt! Jön David Guetta, és szia kettőse! Ez a Beautiful People!
1: Ez a Reggeli Plusz! Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora! Itt a Plusz FM-en!

0: Ez a Plus FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: nagyon kellemes csütörtököt és szép jó reggelt kívánok nektek augusztus 6-án. Hát kérem szépen, újabb magyar név került fel az égboltra. A Nemzetközi Csillagászati Unió ugyanis hivatalosan is jóvá hagyta, hogy egy frissen katalogizált kisbolygó a Presser Gábor nevet viselje. Az egyik magazin beszámolója szerint az 591396 Presser jelű égitestet még 2013-ban figyelte meg először Sárnecki Krisztián csillagász a Piszkés Tetői Obszervatóriumból, és most több mint egy évtized után kapta meg a végleges nevét. A közlemény Presszert a magyar könnyűzene egyik legfontosabb alakjaként mutatja be. Az Omega és a Lokomotív GT meghatározó tagja volt, a Víg Színház zenei vezetője és generációk számára formálta a magyar popkultúrát. A kisbolygó egyébként a Mars és a Jupiter között kering a főövben, ahol az ismert aszteroidák nagy része látható és található. A Presser név egy hosszú hagyományba illeszkedik. Sárnecki korábban több magyar kulturális ikonról nevezett el égitesteket, köztük Jókai Morról, Arany Jánosról, Gantz Ábrahámról és idén Kraszna Horkai Lászlóról és Tar Béláról is. És mostantól kezdve akkor Presser Gábor is onnan fentről figyel bennünket, mi pedig a felpillantunk, akkor akár még láthatjuk is ugye ezt a kisbolygót, illetve ezt a csillagot. No, hát ennyi a hír. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én is hozom nektek a legnagyobb csillagokat itt a Plusz FM-en, a Reggeli Pluszban is. Már is X-vel érkezik, és egy kis nyári feeling, úgyhogy érdemes feltekerni a hangerőt a reggeli készülődés közben. Ez már a Watch the Sunrise!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz!
2: Reggeli Plusz!
1: A Plusz FM-en!

0: kedves pluszosok, jó reggelt kívánok nektek, zárjuk a reggeli plusz Light Edition első óráját csütörtökön, és várjuk a friss információkat, a ropogós híreket. A mai napon Petru Anita, az ügyeletes hírszerkesztő, fogadjátok nagyon sok szeretettel, mindjárt átadom neki a helyet itt a stúdióban. De előtte azért elmondom, hogy a következő órára mivel készülök, velünk lesz a legjobbak között például Rihanna és Jay-Z kettőse, ez lesz az Umbrella, hát amire mostanság nem nagyon van szükségünk, aztán Árás, vagy éppen kezdésként Benson Boone. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumorjorosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húsznak egyre feljebb az üzemanyagárak. Ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen. Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Még a mai napon is kitart a kánikula, akár 40 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható és fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős. A holnapi naptól aztán egy lehűlés kezdődik, majd néhány fokot visszábesik a hőmérséklet és a csapadék is megérkezhet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagy Ürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagy Ürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További kellemes szép jó reggelt és jó készülődést kívánok nektek itt a Plusz FM-en a mai naphoz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. augusztus 6-a csütörtök, kispéntek van, a mikrofonnál pedig még ebben a 60 percben egészen 8-ig keserű Tomi. No hát nézzük, hogy milyen témákkal érkeztem és készültem. Mamut csont, pisztoly, autó, ágyúgolyó, meglepő dolgok bukkantak elő az apadó Dunából Magyarországon, illetve arról is beszámolok majd, hogy hűsítő folyóvá változtatják egy kisváros utcáit, hogy hol, hát az is kiderül hamarosan, és természetesen helyi hírekkel, aktualitásokkal is készültem, meg persze a világ legjobb zenéivel itt a nyár hivatalos rádiójában, már is érkezik Benson Boone.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: reggelt, jó reggelt nektek pluszosok, ez már a reggeli plusz light edition második órája, és akkor ugorjunk át Magyarországra, ahol hát szintén gondokat okoz az idei hőség és a kánikula. Az egyik magazin beszámolója szerint a rendkívüli nyári asszály miatt annyira visszahúzódott Magyarországon is a Duna vízszintje, hogy a mederben egyre több évtizedek óta rejtett tárgy kerül elő. A mostani apadás nem csak régi köveket és uszadékot hozott a felszínre, hanem egészen különleges leleteket is. Több helyen mamutcsontot, régi autóalkatrészeket vagy komplett autókat, sőt ágyúgolyót és pisztolyt is találtak. A hatóságok szerint ezek egy része természetes eredetű, mások viszont történelmi vagy ipari hulladékok, amelyek a korábbi árhullámok idején kerültek a folyóba. A legnagyobb figyelmet azonban a második világháborús robbanó eszközök kapják. A víz visszahúzódása miatt több gyanús fémtárgy került elő, ezért a tűzszerészek folyamatosan járják a partmenti szakaszokat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a katasztrófa turisták és a laikusok semmiképpen se nyúljanak hozzá az ilyen leletekhez, mert a régi bombák és lőszerek még mindig veszélyesek lehetnek. A Duna alacsony vízállása egyébként egyre gyakoribb jelenség, és a klímaváltozás miatt a szélsőséges ingadozások a jövőben tovább erősödhetnek. A mostani apadás egyszerre hoz felszínre természeti ritkaságokat és történelmi maradványokat, de ahogyan hallhattuk, komoly biztonsági kockázatokat is, úgyhogy akik esetleg arra felé járnak, azok ne kísérletezzenek azzal, hogy megpróbálják össze vagy begyűjteni ezeket a tárgyakat, mert amint hallhattuk, ezek akár veszélyesek is lehetnek. No, akkor Magyarországról vissza Nagyváradra, a Plusz FM-en folytatódik a reggeli Plusz Light Edition, méghozzá ismételten slágerekkel és magyar kedvencekkel. Jön Arás, ez a Boro Boro.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

reggelt kívánok nektek, és kérném szépen azok figyelmét is a folytatásban, akik szeretnének egy kicsit kimozdulni. Ugyanis egynapos kirándulást szervez augusztus 22-én szombaton Hollókőre, az EKE 91 Nagyvárad. A résztvevők felkeresik az UNESCO világörökségi listáján szereplő Hollókői várat és az Ófalut, megtekintik az 1899-ben épült katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskolamesterházat, valamint Felső Toldon a kézkilátót is. A túra oda-vissza mintegy 6 km hosszú, a vár érintésével helyenként rövidebb, meredekebb emelkedőkkel. Az utazás autóbusszal történik, indulás reggel 7 órakor a Pelikán Kórház parkolójából. A kirándulást Bondár Katka és Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni Bondár Katkánál lehet a következő telefonszámon 0771 549 257. Egyébként fantasztikus a Hollókői vár és környéke. Én gyermekkoromban egy osztálykiránduláson jártam ott legutóbb, de azért úgy tervben van bakancslistás a hely, hogy megint meglátogatom, úgyhogy semmiképpen ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget, mindez tehát augusztus 22-én az EKE 91 Nagyvárad szervezésében irány Hollókőre. A jelentkezés telefonszámom még egyszer 0771 549 257. Jönnek a hírek Petru Anitától a folytatásban, aztán pedig Lady Gaga és Dolce újdonságával megyünk tovább.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszor. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszor.shop.ro-ra további információkért.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Történelmi asszály Bihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi Hőszolgáltatót és a Drumorjorosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerintem még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IRO Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Még a mai napon is kitart a kánikula, akár 40 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható és fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős. A holnapi naptól aztán egy lehűlés kezdődik, majd néhány fokot visszaesik a hőmérséklet és a csapadék is megérkezhet.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: No, már is vissza akkor a slágerekhez és a magyar kedvencekhez. Jön a folytatásban Lady Gaga és Dolce újdonsága, ez lesz a Runway. Aztán nem sokára hozom majd a hírt nektek egy francia kisvárosból, ahol hűsítő folyóvá változtatják az utcákat. Tartsatok velem!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a

0: egy nagyon érdekes hírt hozok nektek itt a reggeli Plus Light Editionben. Az egyik magazin beszámolója szerint képzeljétek el, egy francia kisváros egészen különleges megoldással védekezik a kánikula és a hőhullámok ellen. Az utcákat időszakos mesterséges folyóvá alakítják, hogy lehűtsék a környezetet és élhetőbbé tegyék a városi klímát. A projekt lényege, hogy a legmelegebb napokon a város több pontján szabályozott vízáramot indítanak el, amely lassan végigfolyik az utcákon és természetes módon csökkenti a hőmérsékletet. A cikk szerint a rendszer nem improvizáció. Külön erre tervezett csatornák, vízgyűjtők és szűrők biztosítják, hogy a víz tiszta maradjon és ne okozzon károkat az épületekben vagy az infrastruktúrában. A városvezetés azt mondja, hogy a megoldás nem csak hűt, hanem közösségi élményt is teremt. A lakók a vízparti hangulatot idéző utcákon sétálnak, gyerekek játszanak a sekély vízben, és a város egy teljesen új arcát mutatja. A szakértők szerint ez a fajta városi vízhűtés egyre fontosabb lehet Európában, ahol a nyári hőhullámok évről évre erősebbek. A kisváros példája azt mutatja, hogy kreatív, természetközeli megoldásokkal is lehet enyhíteni a kánikula hatásait, ráadásul úgy, hogy közben a városi életminőség is javul. Nagyon jó az ötlet, nagyon jó pofa egyébként, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogják ezt majd más városok, települések is átvenni. Ti meg átveszitek tőlem, remélem, a következő dalt, egy esernyővel készültem, hát erre mondtam, hogy manapság nem nagyon van rá sajnos szükségünk, de akár mondjuk a nap ellen is védhet. Itt van Rihanna és Jay-Z kettőse és az Umbrella. Jó reggelt!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!
2: Reggeli Plusz!
1: Reggeli Plusz!
2: A Plusz FM-en! Aha, aha.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Ennyi volt a Reggeli Plus Light Edition csütörtöki kiadása. Remélem, hogy kellemesen ébredtetek, és hogy szuperül indult a mai napotok. Én mindent megtettem annak érdekében, hogy így legyen. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek. Találkozunk a valódi pénteken reggel 6-kor. Legyetek jók, és vigyázzatok magatokra ebben a nagy kánikulában. A folytatásban jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig már Szegedi Mária a fedélzeten, aki a következő órát Jonas Blum és Dakota kettősével indítja. Érkezik a Fast Car hamarosan. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
4: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
3: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.hu oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyagdrágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már 2 nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi Hőszolgáltatót és a Drumuri-Orosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoljó, a versenytanács elnöke. Szerintem még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyagdrágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IRO Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, jégeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncsiamári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsiamári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek! Tamásnak köszönjük szépen a reggeli ébresztőt, a mikrofonnál már Szegedi Máriát halljátok, és elstartolt a csütörtök délelőtti plusz 2026. augusztus 6-a. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma is, mint minden hétköznap délelőtt, ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, további jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek, na pedig munkából hallgatok bennünket, kitartást, jó munkát!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: ami Amerika!
1: Sok befejeződött és hivatalosan is lezárult a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése, közölte mindezt a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Rogérius negyed egyik legnagyobb iskolájának számító intézmény korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetben fogadhatja így a diákokat és a pedagógusokat. A beruházás a nagyváradi önkormányzat oktatási infrastruktúrát fejlesztő programjának része, amelyet az országos helyreállítási terv forrásaiból finanszíroztak. Az 1973-ban alapított 40 tantermes iskolaépületben teljesen megújították az elektromos víz- és csatornahálózatot, LED-világítást, padlófűtést és hűtési funkcióval ellátott gépi szellőztetést építettek ki. Felújították a tantermeket, folyosókat és közösségi tereket is, korszerű nyílászárókat, külső hőszigetelést és napelemes rendszert kapott az épület. Az akadálymentesítés részeként új rámpa és mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség is készült. A beruházás a tornatermet is érintette, amely szintén energiahatékonysági korszerűsítésen esett át. Az iskola tantermeit pedig új bútorokkal és digitális eszközökkel szerelték fel egy külön projekt keretében. Befejeződött és hivatalosan is lezárult tehát a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Hello, hello, pluszosok! A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával bővítették a munkatelepet, ezért július 25-től lezárták a Berzei és az Olimpiádi utcákat. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és 721-es autóbuszok útvonala. Ezek a járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodola-Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbuszpályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi Parkhoz helyezték át. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületein.

0: mondta.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Ez volt a Follow the Flow és a Tőlem ne című slágerük. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt, a csütörtök délelőtti plusz első órájában. Egy rövid reklámot követően érkezik Petro Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legklasszabb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű kilokomfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi ár és korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagyolajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében és negatív hangulatot teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosult bizottság feltétele, hogy a párt legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, égeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: És most vissza a zenéhez.
11: A csütörtök délelőttet az Airi Mafia slágerével pörgetjük fel, érkezik a Mellettem című daluk. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek, pluszosok!
9: Slágerek!

Vírusosok figyelmeztetést tett közé az egészségügyi minisztérium, hogy hogyan lehet átvészelni a kárnikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. És fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, és együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Vigyázzatok magatokra, pluszosok, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környébeli infókat is kaptok. Megkezdődött a Püspökiben található Mörgyel-Eleról utca korszerűsítése pluszosok. Tájékoztatott mindenről közleményében bennünket a nagyváradi polgármesteri hivatal. A kivitelezők jelenleg a földmunkákat végzik. Eltávolítják a meglévő burkolatot, kiegyenlítik és tömörítik a talajt, előkészítve az útalapot az új útszerkezet számára. A felújítás első szakaszában kiépítik a csapadék vízelvezető rendszert, amely víznyelők és keresztirányú folyókák segítségével vezeti majd el az esővizet. Erre épül rá az utca teljes korszerűsítése. A 238 méter hosszú utca 6 méter széles burkolatot kap. A projekt az útpálya felújítása mellett magában foglalja az új járdák építését, a magántelkekhez vezető bejárók rendezését, valamint a közvilágítás korszerűsítését is. A jelenlegi lámpatesteket energiatakarékos ledes világító testekre cserélik. A munkálatok részeként zöld felületeket is kialakítanak, ezek mérete helyenként eltérő lesz, mivel az utca mentén a telkek határvonalai nem mindenütt egy vonalban húzódnak. Megkezdődött tehát a Püspökiben található Mörgyel-Eleról utca korszerűsítése.

0: Sziasztok! Ha épp úton vagytok és sebességmérés torlódást, vagy netalán útlezárás részletek valahol, mindenképp hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és üzenhettek Facebookon és Instagramon is. Most zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, a folytatásban itt van Petro Anita a hírekkel. A hírek után pedig ezzel a Clash Lagerrel várlak vissza benneteket, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Janika Autóknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10

0: 100% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogos házasság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, jégeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Közlekedési információk.
8: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmár és Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmár és Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: És már folytatjuk is a csütörtök délelőtöt, hello nagyváradiak, környékbeliek. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágerével. Itt az óra második felében pedig a témánk a Szabadságfest lesz. Kozák Róberttel, a fesztivál főszervezőjével és Demián Zsolttal, Margita polgármesterével beszélgetek majd mindenről. Tartsatok velünk! Most pedig hozom a legszuperebb slágereket. A folytatásban itt van a Velhello és Andró kettőse. A Crush, nem számítottam rád. További jó utat, jó rádiózást és kellemes szép nyarat kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, ígyatok elegendő folyadékot.
6: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy a rendkívüli hőség miatt Nagyvárad egyházai is bekapcsolódnak a kánikula elleni védekezésbe, közölte mindezt a polgármesteri hivatal. A nagyváradi román ortodox püspökség csatlakozott az önkormányzat kezdeményezéséhez, így több ortodox templom hűsölőhelyként várja a lakosokat, ahol pihenési lehetőséget és ivóvizet biztosítanak. A főtéri Holdas templom, az ortodox katedrális, a kápolnatéri kis templom, valamint több rogériuszi, ősi és váradszülősi ortodox templom is nyitva tart. Emellett valamennyi nagyváradi görögkatolikus templom 8 és 21 óra, a római katolikus templomok pedig 8 és 19 óra között látogathatók. Továbbra is működnek a városi hűsítőpontok és a Szent László téren a Nagypiac, a Decsebál és a Rogériusz piac mellett. Ezek naponta 10 és 18 óra között légkondicionált helyiséggel, ivóvízzel és elsősegélynyújtó felszereléssel várják a rászorulókat. Az önkormányzat az idősek számára megnyitotta a szociális igazgatóság több funkciós központjait is, Váradszőlősön, Ősében és Rogériuszon. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre. A hőség miatt rosszul lévők a hűsítőpontokat, a szociális központokat vagy a kijelölt templomokat vehetik igénybe. Az intézkedések a hőségriasztás teljes időtartam alatt érvényben maradnak. Vigyázzatok magatokra!

energiatakarékossági intézkedéseket vezet be Nagyvárad önkormányzata az országos energiahiány és asszály miatt. Forint Birte polgármester bejelentette, hogy a közvilágítást a megszokottnál egy órával később, este 10 órakor kapcsolják fel. Az új menetrend hétfő estétől lépett életbe. A polgármester szerint a közvilágítás a város egyik legnagyobb energiafogyasztója, ezért az egy órás késleltetéssel naponta mintegy 3,3 megawattóra villamos energiát takaríthatnak meg, éppen a 19 és 23 óra közötti csúcsfogyasztási időszakban. Az átállás fokozatos, így a következő napokban a város különböző részein eltérő időpontban kapcsolhatják fel a lámpákat. Az önkormányzat az ipari parkban működő cégeket és más vállalkozásokat is arra kéri, hogy lehetőség szerint ütemezzék át energiaigényes tevékenységüket a csúcsidőszakon kívülre. Florin Birte azt is bejelentette, hogy kettől a nagyváradi hőszolgáltató naponta mintegy 50 megawattóra villamos energiát termel, amelyet az országos hálózatba táplálnak. A nagyváradi vízmű szerint jelenleg nincs gond az ivóvízellátással, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy az asszály idején takarékoskodjanak a vízzel. A polgármester arra kéri a nagyváradiakat, hogy a következő 1-2 hétben 19 és 23 óra között lehetőség szerint csökkentsék villamos energiafogyasztásukat, ezzel is segítve az országos energiarendszer tehermentesítését.

0: David 2024-es nagy slágerét hallottuk. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk itt. Nagy csütörtök délelőtti plusz második órájában. 9 óra múlt 28 perccel. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ezeket a mai nap folyamán Petró Anita kolléganőm szállítja nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és persze szuper slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi ár és korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az országos kataszteri hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, égeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncsi-Mári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsi-Mári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
6: Post Malone és Morgan Wallen kettősével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Kellemes, szép nyarat kívánok nektek, és további jó utat!
1: Slágerek!

0: Sok. Szeptember 3 és 6-a között ismét a Margitai Város és Strandfürdő ad otthont a Szabadság Festnek, ahol 4 napon át koncertek és DJ-szettek várják a közönséget. Itt van velem a stúdiónkban Demján Zsolt Margit, a polgármestere és a Szabadság Fest főszervezője, Kozák Róbert. Szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
1: Üdvözlük a hallgatókat, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Meséljetek nekünk, mitől lesz különleges az idei Szabadságfest, milyen célokat tűztek ki a szervezők? Hanyadik éve is szervezitek már a Szabadságfestet?
2: Idén 9. alkalommal szervezzük meg a Szabadságfestet. A célunk az, hogy minél több embert oda vonzunk, és oda jöjjenek, tehát oda elhívjunk a fesztiválra. Itt nyilván nem csak fiatalokat próbálunk megszólítani, hanem minden korosztályt, és ezért is állítottuk az idei Szabadságfest programját úgy össze, hogy mindenki megtalálja a saját maga szórakozására azokat a koncerteket, amik miatt érdemes eljönni a fesztiválra.
0: A fellépő lista idén is igazán erős. Érkezik többek között a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, T-Dani, a Kovaszki, meg a Vega és a Moby Dick is. Hogyan állt össze az idei program, és milyen szempontok alapján választottátok ki az előadókat?
2: Ugye, mint ahogy említettem már, próbáltunk minden korosztálynak és minden olyan közösségnek kedvezni, akik fesztiválra járnak, ezért próbáltunk az idei fesztiválra és a rockereknek is kedvezni, ezért csütörtökön indítunk egy rockbandával, ugye, ami a Tankcsapda lesz, de mellette még a Moby Dickkal is, de valószínű, hogy több mint való, hogy lesz motoros találkozó is, hisz a rockkoncertek nem maradhatnak el egy motoros találkozó nélkül. A 10 fős stábunk, vagy szervezői csapat mellett 60 önkéntes is dolgozik. És nyilván ebből a 10 főből van néhány olyan kollégánk, akik azzal foglalkoznak, hogy nézik és kutatják, hogy milyen előadók a toplistások. Úgyhogy így volt ez az idén is. Megnézték azt, hogy kik azok az előadók, akiket érdemes elhozni a fesztiválra, és mindenkit, nyilván azokat hívtuk el.
0: A Szabadságfest mára nem csak zenei esemény, hanem Margita egyik legfontosabb közösségi rendezvényévé is vált. Hogyan egészítik egymást a város és a szervező csapat munkája? Mi a sikeres együttműködés titka, Zsolt?
1: Én azt gondolom, hogy a Szabadság Fesztiválnak a legjobb helyszíne a Margitai termálfürdő. Ugye ezt láttuk is azokban az években, amikor ez a üdülő hely be volt zárva, akkor a fesztivál is helyszín nélkül maradt. Hála jó Istennek, 2024-ben már elkezdtük ősszel felújítani a strandot, hiszen, ahogy említettem, 20-tól 24-ig be volt zárva, és ugye a tavalyi fesztiválon már 25-ben az első nyitásunk volt, a fesztivál ideje alatt a Nagymedencét be is üzemeltettük, és akkor már a környezet is úgy nézett ki, hogy fesztiválnak alkalmas volt. Idén pedig május utolsó hétvégén kinyitottuk a termálfürdőnket, egész évben várta és még várja a vendégeket. Én azt tudom mondani, hogy egy nagyon rendezett, nagyon tiszta és nagyon jól felszerelt városi strandot sikerült helyreállítani abból a helyszínből, ami eddig picit lepusztult volt, vagy talán jobban, mint ahogy szerettük volna. Várjuk a vendégeket, várjuk a fesztiválozókat, hisz a termálvízünk a környéken a legegészségesebb termálvíz, ezt most már bevizsgált eredmények is mondják, hogy a Félixfürdői, a Székelyhídi, a Tasnádi, de akár a Hajdúszobosztói termálvíztől is egészségesebb, és minden mellett még van egy rekreációs központunk a strand közelségében, ahol pezsgőfürdő, gyerekeknek csúszdásmedence, kétfajta szauna, sókamra, játszósarok és játszóterem is van, ahol asztalt teniszezni vagy biliárdozni lehet, úgyhogy ez is kiegészült, és ezt is használhatják majd a fesztiválozók. Ez egy nagyon jó helyszín egy ilyen rendezvénynek, és nagyon jó kiegészíti egymást, mert ugye nekünk szükségünk van arra, hogy a város látogassák. A fesztivál több mint 10 000 embert hoz a városba.
0: Ezt szerettem volna még kérdezni, hogy hány ember befogadására képes ez a strand területe, és hány embert vártok a Szabadságfestre idén?
1: Hát volt már olyan fesztiválunk, a 2019-es, amikor 14 000-en voltunk. Ugye tavaly körülbelül hozzávetőleg 10 000-en voltunk, a 14 14-15 ezeret simán tudjuk tartani idén is, de egyébként a mi termálfürdőnk, ami csak a kerítésen belül van, az 7 hektár, tehát a 15 ezer nem probléma, akár a 25-et is elbírjuk.
0: És ne feledjük el azt sem, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény rengeteg látogatót vonz, nem csak Margitáról, hanem a térségből és akár a határ túloldaláról is. Mit jelent a fesztivál Margita számára turisztikai és gazdasági szempontból?
1: De azon a hétvégén érezhető és látható az, hogy például az éttermeinkben a napi ajánlatok, ezek a déli napi menük, azok nagyon gyorsan elfogynak. Érezhető a benzinkutaknál a pezsgés és a nyüzsgés, ahol jó értelemben kell érteni, és idézőjelbe is teszem, kirabolják a fiatalok ezeket a benzinkutakat. Ez érezhető a helyi gazdaságban, és a vállalkozóknak a visszajelzése mindig pozitív. És ugye ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy akik eljönnek a fesztiválra, fölfedezik Margitát, és visszajönnek, és jöhetnek akkor is, amikor nincs fesztivál.
0: Így van. Szálláshelyek vannak Margitán.
1: Van.
0: Mi a helyzet a sátorhelyekkel? Lehet sátorral érkezni?
2: Természetesen idén is várjuk a sátorozni vágyókat. Tavaly is jöttek sátorral, idén is várjuk őket. Természetesen mi már felkészültünk erre is, úgyhogy biztosítjuk azt a helyet, ahol majd leverhetik a sátraikat. Úgyhogy persze, idén is várjuk őket sátorra, tehát lehet.
0: És ha már átvetted a szót, akkor kérlek, azt is emeljük ki, vagy mesélj nekünk, hogy a családokra hogyan gondoltatok idén. Családi programmal esetleg készültetek-e, ha már azt mondtuk, hogy minden korosztály számára próbáltatok programokat szervezni?
2: Természetesen folyamatosan bővül a programunk, próbálunk a családoknak is teret biztosítani, tehát a napközbeni programokkal, hisz este koncertek és diszkók, diszkóval várjuk a fiatalokat, vagyis nem csak a fiatalokat, de napközben lesznek családi programok is, előadások, podcast beszélgetések, és még dolgozunk azon is, hogy külön a gyermekeknek különböző játékokat és ilyen családi sarkot kialakítsunk.
0: Nagyon jól.
2: Úgyhogy
0: hangzik.
2: A kollégák már ezzel is foglalkoznak, dolgoznak ezen, úgyhogy várjuk a családokat is.
1: Én hozzáteném azt, hogy a strand területén van egy kis játszótér is, és a rekreációs központban is, amiről beszéltünk, van egy játéksarok, ahol vannak csúszdák, labdák, úgyhogy a gyerekeket el lehet szórakoztatni.
0: Végezetül a gyakorlati tudnivalókról is beszéljünk. Hol lehet jegyet vásárolni, és milyen jegytípusok érhetők el? Mit érdemes tudniuk azoknak, akik szeptember 3 és 6 között ellátogatnának a Szabadságfesztre?
2: Bihar megyében, tehát Nagyváradon, Érmihály falván, Margittán és Nagyszalontán az RMDS székházban lehet napi jegyeket, valamint bérleteket vásárolni, de természetesen Székelyhídon van még Preznyák Erika, Micskén Budai Tamás, vagy még Margitány számos olyan hely, ahol hozzá lehet jutni. A Szabadságfesz Facebook oldalán erről van egy táblázat, hogy hol lehet venni. Mi azt mondjuk, hogy vásároljanak jegyeket, hisz a vasárnapi programra, ugye ahol Rúzsa Magdi lép fel, ott egyre nagyobb az érdeklődést, hogy mi ajánljuk azt, hogy időben vásároljanak, mert akik már megvásárolták a jegyüket, akkor azok mindenképp bekerülnek ezekre a koncertekre. De még visszatérve a koncertekre, meg a többi programra, ezt szeretnénk mondani azt is, hogy idén is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a hagyományőrzésre, hisz lesz külön egy folk sátor, vagy folk udvar, ahol népzenei koncertekkel, valamint táncházzal várjuk a hagyomány kedvelőit. Pénteken szatmári táncrendet tanulhatnak, akik oda látogatnak, tehát a táncház előtt lesz egy 2 órás oktatás is. Szombaton pedig nagyecsedi cigánytáncokkal ismerkedhetnek az oda látogatók. De aki nem szereti a népzenét, a néptáncot, az közben mehet és nézheti Tédanit, valamint még, ha minden igaz, akkor egy román előadó is lesz. Azokkal még most folynak az egyezkedések, az egyeztetések. Pénteken pedig ne legyük-e Kowalski, meg a Vegát, valamint a Moby Dicket sem. De a fellépők vagy a nagy koncertek mellett számos ismert DJ is lesz. Többek között itt lesz velünk Sterbinski, Szecsei, Regán Lili, DJ Van Muse, Kossz Milány, és csütörtök este Lofti Beg is meglátogat minket.
0: Hát azért ezek nem semmi nevek. Szeptember 3 és 6-a között tehát Szabadságfest Margitán. Demján Zsoltal, Margita polgármesterével és Kozák Róberttel, a Szabadságfest főszervezőjével beszélgettünk. Az interjú pedig visszahallgatható lesz a pluszfm.ro weboldalon. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, mi is várunk mindenkit Margitán. It's

Ez volt a Magna Cum Laude és a Piros az Alma című slágerük. Hello, hello, pluszosok! Hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy Petro Anita kolléganőm érkezik a hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a csütörtök délelőtti plusz 3. órájában. Rengeteg szuper sláger vár még itt ránk a délelőtt folyamán. S ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, déli 12 óráig engem elértek. 0359 17 22 22, ezen a számon hívhattok. 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk, itt üzenhettek nekünk. Új bejegyzésünk van a Facebookon és az Instagramon is, ezúttal arról, hogy a hőségriasztás idején több nagyváradi templom is megnyitja kapuit azok előtt, akik szeretnének felfrissülni. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, osszátok tovább, hogy minél több emberhez eljusson. Most pedig mutatom, hogy mivel várlak vissza benneteket a következő

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Bulizni vágyunk, figyelj!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumuri-Orosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak. Ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, jégeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsi-Mári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsi-Mári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról Rock'n'Roll. Egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Úgy telik a csütörtök délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok, hívjatok, írjatok üzenetet. 2026. augusztus 6-a, ma a Bertákat és a Bettinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashatok, ezúttal arról, hogy a hőségriasztás idején több nagyváradi templom is megnyitotta kapuit azok előtt, akik szeretnének felfrissülni. Emellett pedig továbbra is működnek a városi hűsítőpontok és a Szent László téren, a Nagy Piac, a Decsebá piac és a Rogérius piac mellett, naponta 10 és 18 óra között. Vigyázzatok magatokra, pluszosok, és egymásra is. Fogyasszatok elegendő vizet, és lehetőleg kerüljétek a tűző napot 11 és 18 óra között. A Plusz FM-en pedig már érkeznek, és a legnagyobb slágerek. További jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Figyelemállás keresők! A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint jelenleg 682 betöltetlen állás érhető el Bihar megyében, ebből 433 Nagyváradon. A meghirdetett munkakörök között szerepel egyebek mellett szakács, segédszakács, cukrász, biztonsági őr, értékesítési ügynök, orvosi és kommunikációs asszisztens, pénztáros, sofőr, könyvelő, minőségellenőr, állatgondozó, diszpécser, szakmérnök, eladó, autófestő, valamint szakképzett és szakképzetlen fizikai munkás. További információval a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség nagyváradi székein szolgálnak, azaz a Transzilvánia utca 2 szám alatt. De van telefonszámuk is, 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek!

Hello, pluszosok! Újabb a stadion építéséhez szükséges ingatlanok megvásárlását hagyta jóvá a nagyváradi önkormányzat. A város 495 ezer euróért vásárolja meg az Oktávián Góga utca 2 szám alatti telkeket és épületeket, amelyeket a későbbiekben lebontanak, hogy helyet biztosítsanak a Fogarasi utcában tervezett sportkomplexumnak. Az önkormányzat összesen 1031 négyzetméternyi telket és 453 négyzetméter hasznos alapterületű épületeket szerez meg. A jelenlegi tulajdonos a szerződés aláírását követően még egy évig használhatja az ingatlanokat, mivel a működő termelőegység berendezéseinek átköltöztetése időigényes. A városvezetés szerint ez nem késlelteti a stadion kivitelezését, mivel az érintett telek a beruházás szélén helyezkedik el, ahol a munkálatok csak későbbi ütemben kezdődnek. A városvezetés szerint ezzel az utolsó a stadion megépítéséhez szükséges ingatlan is önkormányzati tulajdonba kerül, miközben az adásvétellel elkerülhető a hosszadalmas kisajátítási eljárás. A 16.291 férőhelyes stadion beruházásának teljes értéke áfával együtt közel 473 millió lej, a teljes finanszírozás azonban egyelőre még nem biztosított. A tervezés várhatóan még idén ősszel megkezdődhet, míg az építkezés 2027-ben indul el. Persze amennyiben sikerül biztosítani a hiányzó állami forrásokat.

0: 7 óra múlt 28 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt. A csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban itt van Petro Anita a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Tartsatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legklasszabb slánkereivel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföl, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogos jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
0: És most vissza a zenéhez!
3: Zara Larsson 2025-ös lágerével folytatjuk a csütörtök délelőtt. Jó utat és kellemes szép nyarat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

Hétvégén először próbálták ki a felújítás alatt álló nagyváradi nagyvásártér, tehát a December 1 Park zenélő szökőkútját. A látványos vízjáték már működőképes, de egyelőre nem dőlt el, milyen program szerint üzemel majd a park megnyitása után. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó, a projekt kezdeményezője a Bihari Naplónak elmondta, hogy céljuk, hogy a budapesti Margit-sziget zenélő szökőkútjához hasonló turisztikai látványosság jöjjön létre. Elképzelése szerint nappal óránként rövid zenés vízi műsorokat, esténként pedig egy hosszabb finnjátékkal kísért előadást láthatnának a látogatók. A zenélő szökőkút ötlete még 2018-ban született, a megvalósítás azonban forráshiány miatt éveket késett. Végül a Nagyvásártér uniós támogatásból megvalósuló felújításának részeként épült meg mindez. A szökőkút a belvárost és a várat összekötő turisztikai útvonalon kap helyet, ezért a városvezetés azt reméli, hogy önálló látványossággá válik. A repertoár a könnyű zenétől a klasszikus művekig terjedhet, a végleges műsorról azonban a későbbi üzemeltető dönt. A megnyitás időpontjáról még nincs hivatalos döntés. Elképzelhető, hogy már a park első ütemének átadásakor elindítják a szökőkutat, de az is lehet, hogy csak a teljes beruházás befejezése után nyílik meg a nagy közönség előtt.

programajánlóval érkeztem, pluszosok. Egy napos kirándulást tervez augusztus 22-én szombaton Hollókőre az Eke 91 Nagyvárad Bihar. A résztvevők felkeresik az UNESCO világörökségi listáján szereplő Hollókői várat és ófalut, megtekintik az 1899-ben épült katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskolamesterházat, valamint Felsőtoldon a kézkilátót is. A túra oda-vissza mintegy 6 km hosszú, a vár érintésével helyenként rövid, meredekebb emelkedőkkel. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 7 órakor a Pelikán kórház parkolójából. A kirándulást Bodnár Katka és Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni pedig Bodnár Katkánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Augusztus 22-én, tehát szombaton Hollókőre szervez egy napos kirándulást az Eke 91 Nagyvárosban.

0: Ez volt a Kompakt Diszkó és a Múltunk nem felejt című slágerük. Ezzel pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A mikrofont Petro Anita kolléganőm veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok a Plusz FM legnagyobb slágerével a következő órában. Előtte viszont elmondanám nektek, ha van kérdésetek, információtok, én itt vagyok, déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket. A következő órát pedig ezzel a slágerrel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.

0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyre repülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelem döfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Ma várható a hőhullám egyik legforróbb napja. A nappali csúcshőmérséklet 39-41 Celsius fok között alakul, a hőérzet pedig rendkívül megterhelő lesz. Délután helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős széllökések, jégeső villámlás és mennydörgés kísérhet. Fontos azonban, hogy ezek csak nagyon szorványosan fordulhatnak elő. Pénteken az ország több térségében heves zivatarok is kialakulhatnak. Azonban továbbra is nagyon meleg marad az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsi-Mári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsi-Mári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. augusztus 6-a csütörtök, nagyváradiak környékbeliek, és már folytatjuk is a délelőtti pluszt. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, még egy 60 percen keresztül itt vagyok, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne. Ma a Bertákat és a Bettinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig. Plusz FM Nagyvárad közösségi oldalain, Facebookon és Instagramon is új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy a hőségriasztás idején több nagyváradi templom is megnyitott a kapuit azok előtt, akik szeretnének felfrissülni. Csekkoljátok ezt az új bejegyzést, lájkoljátok, kommenteljetek, osszátok tovább, hogy minél több emberhez eljusson. Vigyázzatok magatokra, fogyasszatok sok folyadékot, és további jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A folytatásban Merét és Juan Shakira és Barna Boy közöse, a Dai Dai.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Én itt a 89,6-on. Pluszosok, közel került a megvalósításhoz a nagyváradi kápolna, tehát a Rehovei tér átalakítása. A beruházás finanszírozási szerződését hamarosan aláírhatják. Ennek egyik feltétele volt az önkormányzat és a Párcimi Keresztény Egyetem közötti megállapodás, amelyet a helyi tanács legutóbbi ülésén egyhangulag hagytak jóvá. Az egyesség értelmében az egyetem 10 évre ingyenesen átad közel 794 négyzetmétert, a mintegy 2562 négyzetméteres beruházási területből, lebontja a jelenlegi kerítéseket, az önkormányzat pedig megépíti és fenntartja az új közteret. A jelenlegi kápolna tér helyén gyalogos barát közösségi tér, a Concordia, tehát egyetértés tér jön létre, amely összeköti a Telekit, tehát a Primariei és a Súlyok István utcát. A tervek szerint porfirkő burkolat, zöldövezet, 20 vörös juharfa, szökőkút, ivókutak, játszótér, korszerű közvilágítás, ingyenes wifi és akadálymentes infrastruktúra is helyet kap. A környező utcát félgyalogos övezetté alakítják, rendezik az ortodox templom környezetét és elbontják a kerítéseket, melléképületeket. Ennek a projektnek az ötlete egyébként még 2019-ben született Ilija Bolozsán polgármestersége idején. Bár a műszaki dokumentációt 2024-ben elfogadták, akkor a beruházás forráshiány miatt nem kapott uniós támogatást.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

slágerek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Új pszichiátriai kórházat és regionális addiktológiai központot építene Nagyvárad önkormányzata az Apáti, tehát az Apateolúj utcában. A helyi tanács közérdekűvé nyilvánított egy 5 hektáros területet, ezzel megkezdődött a beruházás előkészítése. A városvezetés a 2028-ban kezdődő uniós finanszírozási ciklusban pályázna támogatásra, jelenleg a megvalósításhoz szükséges dokumentációk készülnek. Az új intézmény a jelenlegi Lói Pásztor utcai pszichiátriai kórházat váltaná ki, amelyet az önkormányzat szerint már nem lehet tovább bővíteni vagy korszerűsíteni. A tervek szerint az új kórház a pszichiátriai ellátás mellett korszerű addiktológiai központnak is helyet ad majd, ahol alkohol- és drogfüggők diagnosztikáját, kezelését és rehabilitációját végzik. A beépítetlen telek mintegy 40%-át foglalják el az épületek, a fennmaradó részen terápiás parkot és zöldövezeteket alakítanak ki. Florin Birta polgármester szerint, ha sikerül uniós támogatást szerezni, az intézmény várhatóan 2034 körül nyithatja meg a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
5: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Philip Jane és Ray Dalton közösével folytatjuk a csütörtök délelőtöt, érkezik a Call It Love című slágerük. Jó utat és kellemes nyarat kívánok nektek.
0: Slágerek magyar kedve.

Slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok gyűjtőutak építését készíti elő a Nagyváradi önkormányzat a város déli részén az elkerülő út mentén. A helyi tanács csütörtökön egyhangulag elfogadta a beruházás övezeti városrendezési tervét. A tervek szerint pedig a gyűjtőutak a Fürdői út, tehát a Nőfordulója, a Szelgrosz, a Nagyvárad-Alkér községi út és a metro áruház térségek között épülnek ki az elkerülő út mindkét oldalán. Céljuk pedig, hogy megszüntessék a környező ingatlanokról a közvetlen felés lehajtást a négysávos körgyűrűre, így biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a közlekedés. A város hosszú távon a teljes körgyűrű mentén kiépíteni a gyűjtőutakat. A legtöbb szakasz egyirányú lesz, de bizonyos helyeken kétsávos megoldás készül. A projekt része az oldalsó utcák, üzletek és vállalkozások bekötése is, hogy a helyi forgalom ne közvetlenül az elkerülő utat használja. A most elfogadott rendezési terv 209 hektáros területet érint, és figyelembe veszi a térségben tervezett, vagy már folyamatban lévő közlekedési beruházásokat, köztük a metró körforgalomnál tervezett felüljárót, a Hunyadi János utcát, a Szent Mártoni elkerülővel összekötő átjárót, valamint a készülő villamosvasúti felüljárót. A rendezési terv elfogadása még nem jelenti a kivitelezés megkezdését, a következő lépés a műszaki tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése, a területek jogi helyzetének rendezése és a finanszírozás biztosítása. A beruházás költsége egyelőre nem ismert, majd visszatérünk a témára. További jó utat és jó rádiózást nektek!

aluljáró kivitelezése, miután a munkálatok során kiderült, hogy a földgázvezeték nem a tervrajzokon jelölt nyomvonalon halad. A kivitelező cég eddig 2 fúrógéppel naponta mintegy 12 cölöpöt készített, ám ettől a héttől már csak 1 géppel dolgoztak, így a napi teljesítmény körülbelül 6 cölöpre csökkent. Krisztina Pop építésvezető a Bihorreanulnak elmondta, hogy a gázvezeték nem mintegy 100, hanem körülbelül 260 cölöp helyét érinti, ezért a munkát csak a vezeték áthelyezése után lehet felgyorsítani. A Disregazvest által üzemeltetett 355 mm átmérőjű fővezetéket az építési terület szélére helyezik át. A jelenlegi mintegy 390 méteres szakaszt egy közel 480 méter hosszú új vezeték váltja fel. A kivitelező szerint a közművek áthelyezése a beruházás legbonyolultabb része, de ennek befejezése után ősszel jelentősen felgyorsulhat az építés.

0: Nagyváradia környékbeliek, na csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Minden hétköznap reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi aktualitásokkal, környékbeli infokkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Most a stafétát Petru Anita kolléganőm veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Ne menjetek sová, további jó utat, kellemes, szép nyarat kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, fogyasztatok elegendő folyadékot. Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején

0: feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyre repülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az aszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelem döfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fenn nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok.

0: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az aszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelemdöfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhanyjal állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: lehet.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Történelmi asszály Bihar megyében kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumuri-Orosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért

0: csúsznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IAROL Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play.
0: És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
1: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorol.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyvárható.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolaj export előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például

0: súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulatot teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és bordófsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál. És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elite szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal! Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősítik.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás belünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyre repülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelem döfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31 lej 99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
7: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
8: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
5: magyar kedvencek nagyváradó.
6: Ez a Plusz FM.

Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható.

0: törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyagdrágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már 2 nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumuri-Orosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak. Ismerte el Bogdán Kiricoljó, a versenytanács elnöke. Szerintem még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyagdrágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
5: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21 G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek!
0: Magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz, ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügy.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99 ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31,99 ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Securitate egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Derül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogos feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen, és romániai lakóhelyen rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
7: Let me tell you.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.

0: Kilo komfort toalettpapírt csupán 9,99-ban ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Attack, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mére repülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelemdöfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.hu oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: van ez a mester. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: Ocean, but you're surfing now.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8

0: használták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plus FM-en.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerekre.

0: termékenyítési eljárások finanszírozásában. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen, és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb.

0: hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az aszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelemdöfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhanyjal állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumorjorosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag

0: Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz, plusz,
1: plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes elfakult határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Securitate egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagy olajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemia és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A Munkaügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogos kulcsák feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen, és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma, megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kánikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak, míg a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyre egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás, ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Megpecsételődött a cseresznye sorsa Bihar megyében, ám a cseresznyefák tömeges pusztulását nem önmagában az asszály okozza. A megváltozott klíma olyan fákat érint, amelyek az alanyválasztás, a rejtett fertőzések és a legyengült gyökérzet miatt már eleve sérülékenyek, a hőség és a vízhiány pedig gyakran csak megadja a kegyelemdöfést. A cseresznyefák helyzetét tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi évtizedekben számos olyan vírus jelent meg, amelyekkel korábban nem találkoztak. A szakemberek becslése szerint 100-150 különböző vírusbetegség került be a térségbe, amelyek ugyan hosszú ideig semmilyen látványos tünetet nem okoznak, mégis folyamatosan gyengítik a fák növekedését és ellenálló képességét. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi melegrekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrt vagy a ruhát, illetve nedves kendőt teszünk a tarkóra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Áj!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Történelmi a Szájbihar megyében, kiszáradt folyók, vízkorlátozások és a kilátások egyre aggasztóbbak. Gyanússá váltak az elmúlt napok üzemanyag drágulásai, a cégek kihasználhatták a korlátozás előtti szélcsendet. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Már 16 vízmércénél történelmi mélypontra süllyedt a vízszint Bihar megyében. A Bisztra teljesen kiszáradt, a fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték töredékére csökkent. A felszín alatti vízkészletek is súlyosan kimerültek. A vízhiány napról napra egyre több települést érint. Míg alig 10 nappal ezelőtt 8 Bihar megyei településen voltak érvényben korlátozások, mára már 25 faluban csak meghatározott időszakokban folyik víz a csapokból. A legtöbb helyen éjszakára zárják el a vizet, hogy a tározók valamennyire újra töltődhessenek, máshol naponta csupán néhány órán keresztül biztosítják a szolgáltatást. Az asszály súlyosságát jelzi, hogy a Körösök vízügyi igazgatóság már két nagy vízfogyasztó vállalatot, a Nagyváradi hőszolgáltatót és a Drumorjorosenést vállalatot is takarékosságra kötelezett. Pásztor Sándor az intézmény igazgatója szerint minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni, hogy a rendelkezésre álló készleteket megőrizzék. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználták az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért húznak egyre feljebb az üzemanyagárak, ismerte el Bogdán Kiricoyó, a versenytanács elnöke. Szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az elmúlt héten tapasztalt üzemanyag drágulásokat a Fekete-tengeri régió ellátási problémái, vagy a haszonkulcsok emelése okozta-e. Arra a kérdésre, hogy miért drágultak jelentősen az üzemanyagok az elmúlt napokban, holott a kőolajára hordonként 84-85 dollár körüli szintre süllyedt, azt válaszolta, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az első a regionális ellátási problémákhoz kapcsolódik, a második hipotézis az, hogy a piaci szereplők az új árplafon hatályba lépése előtt megnövelték a haszonkulcsukat. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk készruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az IR-ról Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban is egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfa kulcshatár idejének meghosszabbításáról szóló törvények. Még a legalapvetőbb élelmiszerekből is hiány volt 1990 előtt, derül ki a Szekuritáti egyik Bihar megyei titkos feljegyzéséből. Augusztus 17-én indul az idei Lombik program jelentkezési időszaka. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hatályba léptek a kőolajpiaci válsághelyzetről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcshatár idejének meghosszabbításáról szóló törvények. A két jogszabály az ország gazdasági stabilitását és a lakosság jövedelmének védelmét szolgálja. Az intézkedések közé tartozik a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetése, a gázolaj jövedéki adójának csökkentése, a kereskedelmi árés korlátozása, a gázolajexport előzetes engedélyeztetése, valamint szolidaritási hozzájárulás bevezetése a nagyolajtársaságok számára. A másik törvény szeptember 30-áig hosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét lakásvásárlás esetén, és mentesíti a többletköltségektől azokat a vásárlókat, akiket érintett az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás. Nemhogy a luxus termékekhez, de még a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem nagyon lehetett hozzájutni Romániában 1989 előtt. Terül ki a kommunista titkos rendőrség a Securitate frissen nyilvánosságra került feljegyzéséből. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács rávilágít a kommunista rezsim utolsó éveiben kialakult élelmiszerválság mértékére. Bihar megyében például súlyos tej, hús, olaj, cukor, tojás és konzervhiányról számol be, és arra figyelmeztet, hogy mindez elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében, és negatív hangulat teremtett. A Securitate olyan termékek hiányát is rögzítette, mint a telemjá és burdufsajt, tejföld, túró, de azt is, hogy a kiutalt tej nem fedezi minden esetben a szükségletet. A jelentés rendkívül szűkös és nem megfelelő minőségű kínálatról számol be a húsipari termékek tekintetében is. Augusztus 17-én 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A munkaügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-éig. A kérelmeket az erre a célra létrehozott upcommunitate.ru platformon kell feltölteni. A programra házas párok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhellyel rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.